0: Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Bitang jó rádió.
1: A 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádió.
1: Hogy az a Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbönbe bújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztérgő repecsalkú büdös szájú ritkafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: You think, you realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
2: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el. A

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallhat
6: még több zene!

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, te olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: I wanna.

0: Ami mások csak beszélnek. Beszélnek.
1: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: Like this.

Mr. Stuart Kershaw.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL,
0: vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszunk a legjobb zenéket.
1: BW Rádió. A legjobb zenéket.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

elmondom nektek az ő történetét, arról mesélek, hogyan élt. Megszületett, kapott nevet, csak egyet nem, szeretetet. Szülei eldobták, nem törődtek vele, nem maradt semmi, csak az élete. Magas falak, rácsok mögött, zsiványok, tolvajok között telt a gyermekkora, ott volt az otthona, és mégis vidáman élt, szívébe zárta a nagy reményt, hogy egyszer majd innen elmehet. Várják erdők, völgyek, hegyek, szabadság.

köszönet a tapsokért! Egyszerűen élmény volt itt lenni! Köszönjük, hogy itt voltatok, hogy velünk voltatok és maradtok is! A Lord legyen továbbra is veletek örökké! Buli után, akit érdekel, a Lord csátornán kijövünk egy pár perc múlva és ott találkozunk! Nagyon szépen köszönjük a technikának, a szervezőknek, hogy itt lettünk, de azt, hogy főleg ti is itt voltatok, az a lényeg! Köszönjük szépen!

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány. Kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

sit together on the sofa with the music waiting.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Ami mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Hey ho, halli ho, hello, bello, kedves bitangok, bitang jó rádió hallgatók. Ez itt a lazulási velem, szille szóljatok a faternak, a maminak, a papinak, a gyerekőcöknek és a szomszédoknak, mert hogy bulizunk egy jót, szokásomhoz híven, ugye, lazulunk egy 1500-zal, mit szóltok hozzá, már csak azért is, mert lóg az eső lába. Jelenleg 30 fok van, na de hát ez minket nem nagyon érdekel, ugye? Bulizunk ma, kérem, szépen várok mindenkit a chatfalunkra, ami úszol, hogy bithang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Várok mindenkit a chatfalunkra, gyertek, kezdődik a műsor.

0: Uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel. Xillel. Xillel.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts

Hey ho, hello, hello, kedves Bitangyó rádió hallgatók, ez a lazulási velem Szillel. Leonidas zenét hallhattátok, Lábó mely. A dal címe jó kis zene, én azt gondolom. Remélem tetszett mindannyiótoknak. Bizony-bizony lazulás van, 2026. július 7-e, és keddi napocska, Apollónia névnapja, minden Apollóniának boldog névnapot. Aztán ugye, aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you, Bubu 81, boldog születésnapot kívánok neked, és hát mindenkinek, aki ma ünnepli a nagyot, ugye? Mert aki olyan kicsit nem érdemli, a nagyot sem nagyon, ugye? Meg kell becsülni, ami van, ami lesz, kérem szépen. Jelenleg 30 fok van, nagyon szépen virít a nap, de közben be is van borulva, hogy lehet, hogy lesz eső. Azt mondják, jó, szó már megérzi. Hát ki tudja, ugye? Hát kérem szépen, mindenféle zenét hoztam nektek, kedves hallgatók. Remélem, mindenki jól fogja magát érezni. Mit szóltok hozzá, csapjunk a lecsóba. Jön egy jó kis feldolgozás, Monster Mix, Ace of Base, Happy Nation címmel, de még mielőtt jönnének a zenék, üdvözlöm a külső hallgatókat, üdvözlöm a benti hallgatókat, azaz a cseteken lévő emberkéket itt a Bitangyó Rádió csetfalán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője rádió.com. Itt van kedves Ronnie, Bobby, R2D2, Bubu 81, Csámpás, Rozé, Dutyi, Dili, Hava, Kata, Mária, Nefertiti, nagy puszi nektek, bizony, pusz, és hát várok mindenkit ide a chat falunkra. Aztán közben nekem még üzent egy kedves hallgató is, aki éppen pakol, hát remélem rád magadra ismersz, első szám személyben, kedves kacajka, ugye, pakolni mindig kell valamit a csajoknak. Én is szoktam mindig pakolászni, tök mindegy, hogy mit, valami pakolni kell, valamit csinálni kell. Hát kérem szépen, még a Heavenface-en is vagyok, ugye? Heavenface.com. Itt van Rozsabogár, Soulmaker, Zsú, Goamelli, aztán Peti 78, Szemes, mert Szemesnek áll a világ, Iron Ella, Piszok, Sunny, és még sok Vadrózsa, Ashlia, és még Bo, és még sokan mások, bizony. Na! Mindenkit elmondtam, aki fontos számomra, és hát számotokra is, egymásnak is legyetek fontosak mindig, és minden nap. Jön a zenebona, meg majd érkezik a Valentina is, a dal címe ez lesz majd. Egy kis Monster Mix itt a Bitangyó Rádióban.

Hát azért megsugom nektek, nekem már jár a seggem, oda-vissza, jobbra-balra.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hello, bello, üdvözlök mindenkit, aki esetleg most kapcsolta be a Bitangyó Rádiót. Nagy puszi neked, kedves Zsuzsi, már vártalak téged is itt a Bitangyó Rádió chat falán. Hát kellemes lazulást mindannyiótoknak is, ugyebár. Hát kérem szépen, én 18 óráig szórakoztatlak benneteket, aztán 18 órától 20 óráig érkezik Roni és a Hajrázás című műsora, úgyhogy nem lesztek egyedül este 8 óráig. Ugye, hát kérem szépen, ahol még hallhatóak vagyunk, az a www.porboletten.hu oldal, redzonechat.hu oldal, bitang kötője jó, kötője radio.com és heavenface.com oldal. Aztán kérem szépen, ki szeret fogorvoshoz járni? Hát ugye minden ember rémálma a fogorvos, és hát én megvallom nektek őszintén, én szeretek fogorvoshoz járni, mert tudom azt, hogy megmenti a fogaimat, hát jön, érdekes lesz. Jön Dr. Albán egy jó kis remixel, a dal címe Long Time Ago, aztán egy jó kis magyar zene, húha, ha te tudnád, a Balkán fanatik, figyelj, fülej!

Hejó, halihó, üdvözöllek, kedves a Meli, egy nagy puszi neked, Iron Ellának is nagy puszi, aztán még nézzük csak ki van itt a Heaven-ön, Goa Meli is itt van, nagy puszi neked is, ő egy újdonsült hallgatóm, hát kérem szépen, ugye, mindenki itt van, aki számít mindegyik cseten. Bár csak egybe lennétek egyetlen egyszer, azért úgy megnézném, hogy hányan hallgatnak úgy engem. De hát ilyen ez. Jobb, ha nem tudok róla, ugye? Hát kérem szépen, mindenki volt vagy lesz szerelmes, ugye? Hát jön egy ugyancsak magyar zene. Dance Forever és Szerábló. Tied a szívem egy 2026-os zenebona. Aztán Red Jokes. Run Free a dal címe. Úgyhogy hát látom megérkezett kedves maskura 67 is. És hát ugye nagy puszi neked és Joe papának is. És mindenkinek, aki számít. Na figyelj, fülej!

Köszönjük szépen, kedves Joe papa! Azt írja Hava, hogy neki most a klíma a szerelme. Hát gratulálok neked, kedves Hava! Hát szerintem mindenki nagyon szereti mostanában a klímát, főleg, ha nem szarik be, ugye?

Amúgy megsugom nektek, nekem is van klímám, de most nem megy, mert azért nincs olyan dög meleg, hogy jaj, most akkor meg kell halni. Hanem, akinek van klímája, feltétlenül évente egyszer tisztítassa ki, még akkor is, ha nem használja, mert ugye muszáj az egészségünk érdekében.

Na jó, bevallom, drága villany! Na jó, csak vicceltem. Csak a hold, ugye? Nagyon sokszor bámuljuk, főleg akkor, amikor nem tudunk aludni. Hát én hajnalban felébredtem 2-kor, kinéztem és sütött a hold, ugye? Nem a hold, a hold. Na de, csak a hold, Dread és Sarabló 2026-os felvétel itt a Bütangő Rádióban. Na gyerünk, tekerjetek velem! Egyet jobbra, egyet balra, előre és hátra!

hamarosan érkezik egy progresszív remix 2026-ból, Sardikán csinálta, jó megcsinálta, Lasgo Summiting, a dal címe, ismeritek mindannyian.

jó, hallihó, üdvözlöm, aki most kapcsolta be a Bitangyó rádiót, ez a lazulási műsor velem, Szile. Egészen 18 óráig leszek veletek, aztán 18 órától egészen 20 óráig érkezik a Roni és a Hajrázás című műsora. Tartsatok majd vele. Hát azért el kell, hogy mondjak nektek valamit, ugye? Hát mi műsorvezetők is emberek vagyunk, és hát van családunk, magánéletünk, és az, hogy miért, és hogyan, és különben is, ugye, nem kötjük senki órára, hogy esetleg miért nem tudunk adásban jönni. Igen, van, aki nem tud, van, aki tud, nem vagyunk kötelesek megindokolni nektek, kedves hallgatók, hogy miért. Mindenkinek van magánélete, és ezt vegyétek tudomásul, én azt gondolom. Úgyhogy nem kell csüggedni, aki nem jön, az majd későbbiek folyamán fog adásban jönni. Nem megy senki sehova, egyszerűen nyár van, és mindenkinek jár a Szabika, ugye? Ugye, hát kérem szépen, érkezik a Redjox notája, Bogotá, aztán Don't Stop Me Now. Figyelj, fülej!

Kedves Kata, felhívom a figyelmedet arra, még egy szó erről a cseten, és ki leszel hajítva. Légy szíves, ne foglalkozz másokkal, csak saját magaddal. Köszönöm szépen!

Halló, hello, belló, kedves Britannia Rádió hallgatók, hát figyeljetek egy kicsit ide rám. Igazándiból hoztam magyar zenét, és hát szerintem élvezni fogjátok, merem remélni. Már nagyon régen adtam le ezt a jó nagy Megamix tuningot, ez a megnevezése, és hát remélem, hogy okozok néhányatoknak egy kis meglepetést ezzel a jó zenével, illetve az előadóval. De még mielőtt jönne a zene, ugye? Ami elég ütős lesz, méghozzá 8 perc, 25 másodperces, egy jó kis Megamix. Elmondom, elregélem nektek, hogy 18 órától 20 óráig érkezik kedves Roni kollégám és a Hajrázás című műsora. Úgyhogy várunk mindenkit, este 8 óráig élő műsor. Ami most jön, arra nagyon figyelj! Küldöm mindenkinek nagyon sok szeretettel, aki szereti vagy szerette a zenéit, és a mai napig szereti.

Tartatlanok, ilyenek voltunk, és marad egy jel, ha indulni kell. Pam, pam, pam, pam, pam.

0: táncol.
1: Mindenki táncolt Ákos Megamix tuningján. Hát remélem mindenki jól van, ugye? És hát hogy viselitek ezt a dögmeleget? Ugye megint dögmeleg van. És hát én bevallom nektek, tegnap délután, ugye nagy zuhé volt itt kőbányám, kettő is, és be is rázott a tetőm, nem is ez a lényeg. De a lényeg, hogy tapadjon a bélyeg, szoktam mondani, ugye? Hát kérem szépen, ugye, volt nagy esőzés, és ami utána volt, az volt a legrosszabb, mert ugye jó sok eső leesett, aztán jött fel a pára. És az egész lakás olyan nem volt levegő, ugye? Nehezen vettem a levegőt, fogtam, ugye, kinyitottam az ajtót is. Minden ki volt nyitva, de levegő, ó, ne? Úgyhogy nagyon szenved ilyenkor az ember, főleg eső után, meg hát ilyenkor is, amikor tűz a napocska, vagy éppen csak dög meleg van, én ezt úgy hívom, hogy szívdöglesztő, ugye? Hát na. Hát kérem szépen, mindenki vigyázzon magára, és igyatok sokat. Főleg az ilyen nagy melegekben, és figyeljetek a másikra. Érkezik Gregorian Join Me 2017-es verziója, de mielőtt jön a jó kis zene, 18 órától 20 óráig várjátok kedves Ronit az ő Hajrázás című műsorával. Érkezik, úgyhogy ne menjetek sehova.

tudod, kedves maskora, muszáj picit tornázni. A Madonna is szokott. Főleg lefele a lépcsőn, ugye?

nagyon-nagyon sok Madonna koncert felvételt megnéztem idén, és talán is. Hát jó nagyokat tud esni az a nő, ugye? Hát én úgy sajnálom mindig szegénykét, és mindig felpattan, szóval eszméletlen a nő.

Megyünk tovább. Dario G. Karnevál Párizsban. Elviszlek benneteket a párizsi karneválba, ugye? Már rég szólt ez is. Figyelj, a Rio Remixben érkezik.

Hamarosan érkezik egyik kedvenc előadóm, és hát nagyon sok kedvenc előadóm van, de remélem nektek is kedvenc. Ő Deborah de Luca lesz, és Doremi fog szólni itt a Pütöngő Rádióban.

Kedves Ironella, az Ameno az más, az is hasonló. De ez a Dorime.

Meli egy meg dinnyét falatozgat, hát kedves egészségedre, hát már csorog a nyálam is, most, hogy elolvastam, hogy te dinnyézel, hát jó megy csaje.

Jön, érkezik egy csodálatos nóta, figyelj, fülej! Offenbach és Nick Waterhouse, Kati! Kati-doo, ati-doo.

érkezik Division 4-es remixben Queen, Will We Rock You?

Természetesen jön, érkezik DJ Bobo Igor Frank remixében, Where Is Your Love címmel, ez itt a Bitang Jó Rádió.

Már is jön, érkezik egy rég nem hallott zenebona, Good Boys, Bongo, Cse-Cse-Cse, DJ Deca Tuning mixe itt a Bitangyó Rádióban.

Hamarosan érkezik kedves Roni kollégám és a Hajrázás című műsora. Ne menjetek sehova, bizony, bizony. Hát jön egy dalocska, Destination a dal címe, az előadó Rejox.

Ne felejtsétek el, holnap is találkozhattok a hangommal, méghozzá 16 órától ugyanígy egészen 18 óráig, és bizony, ha retro zenékkel fogok nektek kedveskedni, úgyhogy tartsatok velem, holnap is 16 órától várok mindenkit itt a Bitangyó Rádió chat falán.

Bizony, érkezik az utolsó zeném nektek már a kedves hallgatóink. Regáld, ride it a következő végső dalom. Figyelj, fülej!

Megérkezett mindenhova a Ronika, ugye? A Heavenre is, ide a chatfalunkra is, és mindenhol itt van már kedves Roni. Lassan átadom neki bizony az adást, vagyis hát a mikrofont. Maradjatok, tartsatok vele, mert hogy ő is nagyon különleges zenéket tartogat a tarsajába, én azt gondolom, meg hát tudom is. Úgyhogy hát köszönöm, hogy velem tartottatok a mai délutánon is, ugye? És hát remélem holnap is jöztök. Várok mindenkit nagyon sok szeretettel, holnap 16 órától. Na de, jön érkezik Roni. Hello, Bello, szél voltam!

Szép karest kívánok mindenkinek itt a Bitöngyó Rádióban. Kedd van, 18 óra múlt 5 perccel, július 7, 2026, meleg van, és mikrofon mögött újból Ronit halljátok. Mindenkelőtt hadd köszönjük meg Szilnek az elmúlt két óra fergeteges adását. További jó pihenés nektek. Mármint Sziléknek. A többieknek hajrázást. Mert bizony-bizony ma az lesz velem. Lássuk, ki van itt ma este velünk a rádió chat falán. Vagyis a chat.bitöngyoradio.com. Itt van velünk a babu... már is jól kezdem a dolgokat. Bubu 81, Csámpás, Rozi, Dutyi, Dili, Kata, Mária, Nefertiti, Pista 67, Tika, Zsuzsi és a két állandó robotunk, Artu, Ditu és Bobby. Itt vannak mindazok, akik a porboletten.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. És természetesen itt vannak a heavenface.com csetesek, köztük Iron Ella is. Ahogy mondtam, a hajrázás. Korpamentesítés. Vagy mondjátok, hogy akarjátok. Szóval én rövidebbre fogom a szót, tudjátok jól? Induljon, aminek indulnia kell. Ready, set, showtime.

Ők voltak nem más, mint Skillet és a Showtime, ezzel kezdtük ma a Showtime-ot. Azt mondja, hogy nekem Áronella, jó Adit, aztán lenesen a fejünk a nyakunkról. Hát a fejetekre vigyázzatok, az a ti dolgotok. Butyi nyugodtan esett. Úgy se látom. Sajnos. Na de haladjunk tovább! Jöjjenek a huligánok! És van mindenféle jó zene. Körbe-körbe mindegyiket meghallgatjuk. De most inkább rock és metal. Csak hogy teljes legyen a körforgás.

Ők voltak nem más, mint a Hooligans és a Körforgás, itt a Bitangi a rádióban. Iron El, arra még mindig kíváncsi vagyok, hogy mit is hiszel el, hogyha látol? Hát igen, Kata, Tika szereti a jó rockot, meg a jó zenét. Na és akkor menjünk tovább Breaking Benjamin-nel. Mert bizony-bizony néha az élményeket jó, ha felírják, azt mondják a pszichológusok. Mondjuk én még nem írtam, bár ki tudja. Még jó kis regény jöhetett volna ki belőle. Csináltak volna jó filmet rólam is. Nekem is. Életemről. Na de Jane úgy látszik, hogy mégis írt egy ilyen... akármit. Füzetbe leírt az élményeit. Hát igen, nemrég értem én is haza, ez van. Tehát, ahogy mondtam, Breaking Benjamin. És jöjjön Jane naplója.

Ők voltak a Breaking Benjamin és a Diary of Jane itt a Bitangyó Rádióban. Haladunk tovább, jövünk egy kicsi retroval. Bár egyesek szerint ez már nem retro, hanem elég egy nagyon régi. De kikérem magamnak. Ezek a zenét nem retrosódnak, nem ocskaságok. Ezek a zenék legendák. Nem másért, de jönni fog még itt nekünk, nem más, mint Raven Strikes, Raven Strike X, kevésbé ismert, Phoenix Valkyries, Bob Dominator, sőt, még az európai macskák is jönni fognak. Szóval figyeljetek, mert lesz bizony-bizony egy-két újabbság, sláger, dal, AI, zene akár. Szóval, hogy ígértem egy kis retro, közzük nem mással, mint AC/DC-vel, és elő is vesszük egyenesen a nagy ágyukat.

Hát Kata, kérlek szépen, azt, hogy valaki miért szereti a rockzenét, azt nem megérteni kell, azt elfogadni kell. Mert amíg a föld kerek, mindig lesznek rockerek. De mivel a föld egy kicsit lapos is, jó nekünk a metál is.

És itt van köztünk már Lady Sutyarák is, érezd jól magad! Fejre vigyázni, nehogy lekerüljön! Budj nyugodtan! Nem, Áron Ella, én mesztelenül szoktam, akarom mondani, zoknyanékül szoktam aludni.

És ahogy mondtam, elővettük a négy ágyukat, ők voltak az AC/DC. Folytassuk tovább, újabb nagy ágyú. Természetesen a Metallica. És akkor meghívok mindenkit egy kis whiskyre. Nem áron el a kérlek szépen. Állítólag az oknit az ágy lábára kell húzni, mert ott megy fel a hideg. De az én ágyomon nincsen.

Hát Tiga, kérlek szépen, szerintem csak azért, mert ahogy csináltad a képeket, a bulin is gondolom jó volt, úgyhogy itt áll. Hű, de fogok ezért kapni a találkozón.

0: Hát igen, a kezedben állnak, de ha elengeded, már nem áll.
1: Műsor előzetes következik.
2: Eurodance Mania.

Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Mikrofonnál Valastyán Attila, azaz Vales kapitány.

0: és kivételesen a Pipi Tangó Rádióban. Valaskán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.
1: Hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába?
0: Galaktika.
1: Hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az

azután pedig kevert friss dalokkal és felvételekkel. És ezt mind felváltva. Jam Tóth Wolf Attilával, a Bitang Jóra.

Ők voltak a Metallica és a Whiskey in the Jar. Tika, kérlek szépen, én tudom, hogy mi az a béka, és tudom, mi az a pi. A pi-nek valami köze van a körhöz, tudom, hogy tanultam a mateknél valahol. De hogy mi köze van a békának, meg a pi-nek a körből, annak lila gőzöm sincs. Mondjuk találkoztam az állatok James Bondjával. Ő nem azt mondta, hogy Bond, James Bond, hanem pi. Pipi. Na de megyünk is tovább. Hát sok viszki nincsen, sajnálom, én nem iszok, úgyhogy itthon nem tartok. Igen, tudom, ez nem nagy vigasz, de hát, hölgyeim és uraim, ez van.

És ez volt a bikini, nem a bikini, de a bikini és az olcsó vigasz. Ó, Little Line is megérkezik közben a Bitangyó Rádió csetfalára. Jó szorakozás neked! Bubu 81, remélem figyelsz! A következő dal szóljon neked!

0: Ők voltak az Oszcián és a születésnap, mert bizony-bizony ma van Bubu 81-nek a születésnapja. Még egyszer boldog születésnapot! Megyünk is tovább, nem mással, mint Republikkal! Mert ha hazhiszitek, hogy nektek könnyű, akkor tudjátok meg, hogy azért nekem se rossz.
1: Indul a mandula!
0: Little Lion, ha nincsen rongyod, kérd el Wolfitól a zászlót.

0: Cha-cha-cha, de ez nem a cha-cha-cha műsor, ez a hajrázás nem mással, mint Ronival. Haladunk és tovább, nem állunk meg. Hol is vagyunk tovább? Az úton. Mi köze az útnak a rockhoz? Na figyeljetek csak. Hát persze, hogy Road!
1: Kíséri lépted, hogyha itt vagy magamban, voltam én is ezerszer arra

Ők voltak a Road és a Tulsa Camfrillat. Nem tudom, ha érdekel valakit, de megy a meccs, Argentina-Egyiptom. Egyiptom vezet 1-0-ra, Messi kihagyott egy 11-est. Gondolom elég sokat kihagyott, szóval mikor ő számolja, akkor az hogy is van? Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, kihagyja a 11-est. Na de menjünk tovább itt a ide, hogy átadjuk a mikrofont a hölgyeknek. Jöjjön először is nem más, mint Amaranth. És a Drop Dead Cynical.

Amaranth és a Drop Dead Cynical. Cinizmus nem kell. Ez itt a hajrázás. Iron Ella, remélem visszakerültél a hallgatók közé. Mi megyünk tovább, nem mással, mint a Nightwish-sel. És jöjjön a kívánságmester.

Ja, mármint, hogy Nightwish, vagy az Amaranth, vagy a Cynical.

Port is akarom mondani, Nightwish és a Wishmaster itt a Bitangyo Rádióban. Na de nem kell aggódni, Nefertiti! Megpróbálok javítani az ejtésemen, kiejtésemen, de ezt az ördögöt ki kell szedni belőlem.

Ők voltak a Delayn és a Get the Devil Out of Me, vagyis szedd ki az ördögöt belőlem. De erre a témára még egy kicsit visszatérünk, majd egy kicsit később. Közben Mászli is megérkezett a Bitangyó Rádió csatfalára, érezd jól magad itt velünk, folytatjuk nem mással, mint Evanescence-el, egy közös K-Flay-jel. Jöjjön, Fight Like a Girl!

Evanescence és Kay Flake közös, ez volt a Fight Like a Girl. És hagyjuk még egy dal erejéig a mikrofont a hölgyeknél, bár itten tényleg hölgyek, mert hát ha jól nem tévedek el, jól elmúltak 50 évesek. De nem azért mondom, mert hogy ez probléma lenne. 50 felett ragyognak igazán a nők. Jöjjön Vixen! Na meg a vörös!

Ők voltak a Vixen és a Reddit a Bitangyó Rádióban. Hát kérek szépen, Kata, hogyha úgy suttog, hogy valaki elájul, főleg nő, akkor inkább nem suttogok. Én azon nem érek semmit, hogy valaki elájul. Budja, ha lecsúszik, az jó. Igen, Tika, tudom, itt összesen nem vagyunk 50-esek. De nem kell aggódni, lesz ez még jobb. Most már elveszük a mikrofont a nőktől. Ide állt a mikrofont az AI-nak. Hozom nektek először is nem más, mint Raven Strike X. És jön a Viking Szív itt a Bitangyó Rádióban.

Ők voltak a Raven Strike X és a Viking Heart itt a Bitangyo Rádióban. És ahogy ígértem a műsor elején, jönnek nem mások, mint az európai cicák, macskák, bár inkább kandúrok. Europe Cats! És a Final Meowdown!

0: Ők voltak a Europe Cats és a Final Meowdown itt a Bitongyó Rádióban. Nem tudom eldönteni, mivel menjünk tovább, na de menjünk, tudjátok kivel? Bob Dominator! Jöjjön a jég és a tűz!
1: Do it, Bob Dominator is here! Let's go!
0: Még egy kis viking! Utána lesz még egy kis dark country is!

Bob Dominator, ez volt a Frost and Fire itt a Bitangyó Rádióban. Haladunk. Bár ahogy elnézem, a VB idén sok meglepetést fog hozni nekünk. Egyiptom már vezet 2-0-ra Argentina ellen. Na, ez érdekes lesz. Na de mi megyünk tovább, nem máshol, mint Dominium és Feuer Schwanz közöse. Ahogy ígértem, még az ördög közé egy kicsit visszatérünk, bár nem annyira ördög, mint mondjuk inkább Hades, mert bizony-bizony egy kicsit sötétebbre fogjuk a műsort. A holtak még egyszer nem fognak meghalni.

Ők voltak a Dominium és Feuerschwanz közöse, The Dead Don't Die, vagyis a holtak nem halnak meg. Na de most jön nem más, mint Not When It's Me, egy kis Dark Country. Ők rátesznek még egy lapáttal, és azt mondják, hogy a holtak nem maradnak holtan.

0: Műsor előzetes következik.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
2: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban. Can't
1: touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti. XIL,
2: XIL,
1: vagyis XIL, XIL, XIL.

Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska

0: házigazda, Daisy, Kucska Zoltán.
1: P.
2: No.
1: Key.
2: O.
1: Oh.
2: Pinocchio.

Na és akkor menjünk tovább. Ez volt a műsor előzetes. Mi meg megyünk tovább. Ha már a holtak nem maradnak holtak, akkor jön nem más, mint Zombi, pontosabban Rob Zombi, és a kedvenc autója, ez nem más, mint a Dragula.

Evotrop Zombi és a Dragula itt a Bitangyó Rádióban. Lassan-lassan lejár a műsoridőm. Na de még egy-két dalt hozok nektek. Először is jön Of Mice and Men. Would You Still Be There?

0: Ők voltak Off My Sand Man itt a Bitangyó Rádióban. És így a végére hozunk még egy kis retrót. Egy pár legendát. Kezdjük nem mással, mint Limp Bizkittel. Na meg a Rolling.
1: Right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Ők voltak a Limp Bizkit és a Rollin, és nézem, hát 2-0-ra vezetett Egyiptom. 4 perc alatt az argentinok rúgtak 2 gólt, 2-2. Hát bizony, ez a VB a meglepetések VB-je. De mi megyünk tovább a hajrázással. Jöjjön Bon Jovi! Ilyen az én életem.
1: Bow, wow. This ain't a song for the broken hearted.
0: Így van, Tika, túléltem, mert tudtam, hogy félni kell.

Bon Jovi, It's My Life, én is méltát köszönök tőletek, még egy dalt hozok nektek. Queen, természetesen. Mindet akarom.

Ők voltak a Queen, és az I Want It All itt a Bitangyó Rádióban, a Lejátszóban, mégpedig már a Rammstein, és az Adieu.

Hát igen, ahogy mondtam, ez a VB a meglepetések VB-je. 2-0-tól fordított egy Argentina 3-2. És lassan-lassan vég a meccsnek, ahogy elnézem. Na de a műsoridőmnek is vége. Megköszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok ma este is velünk. A Bitongyó Rádió Csetván, itt van velünk Bubu 81, Csámpás Rozi, Dutyi Dili, Mázlin, Nefertiti, Pista 67, Roli 37 és Tika, meg Kata. Itt vannak mindazok, akik a porbolettem.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Hú, ezt egyből kimondani is nehéz volt. Meg kell tanulni, hogy jött, meg kell állni, és akkor levegőt is venni. Itt vannak a heavenface.com csetesek, köztük Ironella, Lady Sutyerák. Bizony-bizony. Holnap sem fogtok műsorvezetők nélkül maradni. Ha minden igaz, 16-tól 18-ig jön hozzátok Xil. 18-tól 20 óráig jön Pinocchio. És őt követi 20-tól 22-ig, ha minden igaz, Speed. De természetesen ez még változhat. Velem legközelebb, ha minden jól megy, jövő kedden. Magyar idő szerint 18-tól 20 óráig. Hozom nektek a zenei káoszt. Addig is mindenkinek további jó szórakozást a Bitongyó Rádióval. Sziasztok, sziasztok!

0: Eurodance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance lágerei.
3: Okitangyó Rádió.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden hét

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztérdő repett sarkú bűnös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok,

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Mesztelen ninja, vége csapó!
1: Nem volt rossz, én gratulálok! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszön

a 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

az ön kedvencei. Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as

0: Bitangyó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and ever. 90-es.

0: és napjaink legjobb
1: zenéi. És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.
2: Kész. A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

something in the way he moves makes me so

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitanglió Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

Lent dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

0: és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.
1: Kannst du den Trompeten mal mit einstarten? I warn you about my secret. I'm going to expose a great threat to your bodies, to your minds and souls. Don't be alarmed.

0: Ami mások csak beszélnek.
1: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: BW Rádió. A legjobb zenék.